0: Så på vågat det nån att jag nu måste vara med att gå att bara det nån jag ska ge hoppet att assemblé générale annuelle och vi då så kan jag nu nu ha en stor spesstugta. Ek hon är pedagoga nu så du är det med nån du är det med nån typ det när jag med jag har gått med hur det står jag nån ut. Wait my met so kam kemi om stogo det det ba ba ku hamani banzo ji ya ita pato mono ke wino ji pe da do chu gon ji ji pe da go chu gon za ke it na not me pe go ponis pas so kam e ke ne mi no bernard ya te ji pour regarder dak mak ji chab de bniat se te ne rose me du be ke win ji pour regarder at ka mek ne din e et tanta obichuan manuan mak we montashi
1: Bon, attendez, l'autre quand des doigts sous cam, il un Bernard Hervieux, minaté, oui, de m'tate, bien, mais si vous êtes Muriel, autrement, il mousse au cam, il connaît le 42e.
0: Nous,
1: Muriel, t'as boané.
0: O dewin ni hwita ne o noa hwn
1: nish. Ne o noa hwn nish. Se petien, dwi'n gwaith nwet nwet nwet nwet nwet Ane gmilo I molo rozeme zidi pohugadate ilo utelimgan an tetagot.
2: Agumia. Kwa imagat sa gadi na kapendot mekaso kam kito tagen ode tekeran ot sa nishte nashit speke betom nexit sa migom nibsiom megwat sa ode tekeran nitshi kanan tekeran al utel muse joan de tekeran nam de nashit nish regike ushtag nyo sa wan dega mozindo na nyo kunde assemblee general annuel Dama de kera sokam, meg az a nőmegat ude csikják, és az áram katna, és a bentot vakta nőmegat a gondé, vagy kivégisko.
0: Ek, gondé, hogy mwendisza, hogy pohogadat nán, mok hahéi isko bedonjén, hogy bennót pohom, még a sassi, hogy bennóté, hogy mwem nánca, mokcán hohabdé nán, hogy vastai magujat, mak csit minzsadzén, ka hogy mwem hetnegi hikadóca, Wanjin at them to pedo, domino, abdachkat, doing what chicken going oil, psit, chop the banana, chi abdachkat. Eg Bernard, the spahina in Jeputazi, worried maka, a stand demichwami, tehina hana.
1: Tehina the stagna. I have one issue with agna, tisidabdagnova, nichi. Then go una.
0: Then go,
1: this is
0: the last.